0: Juzi.
1: Ah, vezi Juzi?
0: He, vezi Juzi, visa ipoyi, baatulu mottam loose ipoyi, papaki nenu saripoonantu paaripoyadu.
1: Abbo, anta goppa visa? Zara maaku kuda chupicharade.